0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to

0: FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsérült egy siklóernyős, hatékonyabban szűrnék a szifiliszt, kezdődik a Bortér Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a

0: repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Weigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
1: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
0: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
3: Gia, a melódia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 14-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Pécsett is lesznek programok a Magyar Kulturális Örökség napjain. Folytatódnak a héten is a véradások Baranyában. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptember 23-án Pécsett egy konferencián ismertetik annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködését segíti. A Be Light Too nevű program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től lesz lehetőség. A Baranya megyei fejlesztési ügynökség tájékoztatása szerint a programban egy-egy projekt megvalósításához 60 és 300 ezer euró közötti összeg igényelhető. Hétvégén rendezik a Kulturális Örökségek napjait, amelyhez pécsi helyszínek is csatlakoznak. A Cella Szeptikóra látogatóközpontban és a Zsolnai negyedben is több programmal várják majd az érdeklődőket. Lesz életre kelő misztériumjáték, tárlatvezetés, valamint különleges séta a Zsolnai negyedben, ahol a helyszín kulisszatitkait is megismerhetik a látogatók. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. 6. alkalommal tartották meg a Peach Pride-ot. A szombati eseményt az Emberi Jogi Fesztivál részeként rendezték meg. A meneten több százan vettek részt, Uránvárosból a Kossuth térre vonultak, ahol az esélyegyenlőséggel kapcsolatos igényeiket fogalmazták meg. Emellett megemlékeztek a homofóbia, illetve transzfóbia áldozatairól is. A rendezvényen rendbontás nem történt. A program végén pedig bejelentették, hogy jövőre Szegeden is tartanak majd felvonulást. A héten ismét várják a véradókat Baranyában. Ma délután Zengővárkonyban az általános iskolában és Mecseknádasdon a civil házban lesz véradás. Kedden a Beremendi rendezvényteremben, pénteken pedig a Szigetvári sportcsarnokban várják az önkéntes véradókat. Emellett a megszokott rendben érkezhetnek a donorok Pécsre, a Pacsirta utcai központba és a Forrás véradópontra, illetve Mohácson a kórház transzfúziós osztályára is. Szeptember 19-én rendezik az idei Fuss a rákgyógyításért nevű jótékonysági programot. A Pécsi Tudományegyetem szombaton a Pécsi Széchenyi térre várja az érdeklődőket, ahol a PTE Kék Zóna Egészségnap programjai mellett közös bemelegítés és futás vár a résztvevőkre. Idén is 2,6 km hosszú a táv, ami Pécs belvárosán átvezet. Egyébként nem fontos futni, kocogni, sőt sétálni is lehet. A lényeg az, hogy minél többekhez eljusson az üzenet, az egészséges életmód és a sport fontosságáról. A program bevételével a Tölösi Péter Alapítvány támogatják a résztvevők. Közösségi eseményre várják az önkénteseket Szigetváron. A helyi Zrínyi 1566 turisztikai egyesület és a Szigetvári Plébánia önkéntes rendbetételi napot szervez szeptember 26-án a Turbéki kegytemplomnál. A résztvevők a templom környezetét teszik majd rendbe, gazolnak, eltávolítják az elszáradt növényzetet és gajakat, emellett megtisztítják az udvart és a kerítést. A gyülekező reggel 9 órakor lesz a plébániánál. Aki tud, kerti szerszámot, munkakesztyűt vigyen magával. Vasútmodell kiállítást és mozdonyparádét rendeznek szeptember 18-a és 20-a között Békés Csabán, a helyi Voke vasutas művelődési házban. A rendezvényen csak nem 50 méteres modórendszeren kanyarognak majd a vonat modellek, és számos terepasztalt is láthatnak a látogatók. A rendezvényre többek között Pécsről és Szentlőrincről is érkeznek majd kiállítók. Az esemény egyik kiemelt érdekessége pedig a Legóból készült 27 méteres vonalszakasz lesz, amely a Szentlőrinc-Pécs vonalat modellezi majd. Korszerűsítették a Harkányi óvoda fűtési rendszerét. Az intézményben korábban már üzembe helyeztek egy új kazánt, ám az épületen belüli fűtési hálózat és a kapcsolódó berendezések korszerűsítése elmaradt. A Harkányi Hírek azt írja, A fürdőváros a korábbi vidékfejlesztési programban közel 50 millió forintos igényt jelölt meg energetikai fejlesztésre. A végül 43 millió forintból megvalósuló beruházás célja az energiahatékonyság növelése volt. Hagyományteremtő szándékkal rendezik meg Véménden a búcsúfa állítást szeptember 25-én. A település óvodásainak kezdeményezésére a német nemzetiségi hagyományok jegyében valósulhat meg a program, amelynek részeként lesz zenés felvonulás a gyerekek részvételével, majd az óvodások ünnepi műsort adnak. Az eseményen részt vesznek a Gyönki testvér óvoda csoportjai is, este pedig jótékonysági bált tartanak, melynek bevételével a résztvevők a Vémindi óvodát támogatják. 13. alkalommal rendez zarándoklatot Bátára a Pécsi Egyházmegye. Szeptember 26-án indulnak majd a hívek gyalogosan, kerékpárosan és motoron. A gyalogos zarándokok Mohácsról, Várdombról, illetve Vémindről indulnak majd Báta felé. Ez utóbbi csoporthoz Palota-Bozsokon is lehet majd csatlakozni. Míg a kerékpáros és motoros zarándokok a búcsú napján Mohácsról indulnak a fogadalmi templomtól. A zarándokok délután 3 órakor Bátán szent misét hallgathatnak, melynek fő celebránsa Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek lesz. Szombaton véget ért a törökországi paraúszó Európa-bajnokság, ahol a PSN ZRT Pécsi Sportiskola két versenyzője is érmet szerzett. Konkoly Zsófia 100 méter háton S9 kategóriában ezüstérmes lett, míg Iván Bence 100 méter mellen SB6-os kategóriában bronzérmet szerzett az EB zárónapján. Konkoly Zsófia így egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel zárta a kontinens viadalt, míg Iván Bence a bronzérem mellé egy negyedik és egy hetedik helyet szerzett. A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójának szombati játéknapján több baranyai csapat is pályára lépett. A cél a legjobb 32 közé jutás volt. A továbbjutás minden esetben egy meccsen dőlt el. A PMFC a Tiszakécskét fogadta, és 3-2-es győzelmet aratott. A HR Rend Kozár Mistanya Máté Szalka otthonában győzött 3-1-re, így mind a két csapat tovább jutott. A Nagy Kozár a Kisvárdát fogadta. A megyei bajnokságban szereplő baranyai együttes 9-0-ra kapott ki az NB1-es vendégtől, így búcsúzott a kupa sorozattól. A férfi kézilabda NB1B szombati játéknapján a Tom Trans Komló a Várpalota otthonában lépett pályára. A meccsen 36-32 arányban győzött a baranyai együttes, megszerezve ezzel első győzelmét az idei bajnokságban. A következő fordulóban a Komló hazai közönség előtt játszik majd. Szeptember 20-án vasárnap délután 6 órakor a Békési FKC érkezik a Városi Sportközpontba. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 14-én, hétfőn, Roxana Szeréna napján. Sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Mindjárt a Tégdet, előtte még a Szolvér, most pedig Krisztina Aguiléráik jönnek a Lady Marmalade-del. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

Persze, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 14-én hétfőn, a Csend világnapján. Ez az Indiából kiindult kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy a mindennapi rohanás és zaj közepette keressenek egy olyan csendes helyet, mint például egy erdő vagy egy nyugodt park, ahol minimális a hangzavar és lehetőség nyílik a belső elcsendesedésére. A csend viszont nem a rádió műfaja, úgyhogy jönnek a folytatásban is a legjobb zenék, mindjárt a Nox-tól, most pedig a Shapeshifters-é, a Back to Basics. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Kezd FM a legjobb zenék. Egy legyengült hidegfront érkezik, 19-25 fok között lesz a maximum, és kisebb zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Részletek és a folytatás a hírek végén, fél hét után pedig Akon érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Európai Uniós pályázat indul a kis- és középvállalkozások számára. Egy hidegfront éri ma el térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 23-án Pécsett egy konferencián ismertetik annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködését segíti. A Be Light 2 nevű program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től lesz lehetőség. A Baranya megyei fejlesztési ügynökség tájékoztatása szerint a programban egy-egy projekt megvalósításához 60 és 300 ezer euró közötti összeg igényelhető. Vasútmodell kiállítást és mozdonyparádét rendeznek szeptember 18-a és 20-a között Békés Csabán, a helyi Voke vasutas művelődési házban. A rendezvényen csaknem 50 méteres modórendszeren kanyarognak majd a vonat modellek, és számos terepasztalt is láthatnak a látogatók. A rendezvényre többek között Pécsről és Szentlőrincről is érkeznek majd kiállítók. Az esemény egyik kiemelt érdekessége pedig a Legóból készült 27 méteres vonalszakasz lesz, amely a Szentlőrinc-Pécs vonalat modellezi majd. A férfi kézilabda NB1B szombati játéknapján a Tom Trans Komló a Várpalota otthonában lépett pályára. A meccsen 36-32 arányban győzött a baranyai együttes, megszerezve ezzel első győzelmét az idei bajnokságban. A következő fordulóban a Komló hazai közönség előtt játszik majd. Szeptember 20-án vasárnap délután 6 órakor a Békési FKC érkezik a Városi Sportközpontba.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak Pécsett a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani, melyek várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyszínen is közműfejlesztési munkákat végeznek. A kivitelezés helyszínein útszűkület, sávlezárás előfordulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy legyengült hidegfront éri el a térséget, emiatt felhős, tartósan felhős időre számíthatunk, napközben kisebb eső, zápor is többfelé kialakulhat. Sokfelé élénk lesz napközben az északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Szeptember 14-én hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarják ma a felhők a napsütést. Itt-ott kisebb eső, zápor, esetleg zivatar sem kizárt, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd majd a felhőzet. 8 és 17 fok közötti a reggel, a maximum pedig 19-25 fok között alakul. Feel the Rain, ez a folytatás, a kompakt diszkó dala jön a legjobb zenék között. Itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A mesterséges intelligencia érában szóljon egy igazi zene a 90-es évekből. A címe ráadásul igazi dolog, The Real Thing, Lisa Stansfield is jön. És itt lesz majd Curtis is Péli Barnával. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155 rögtön 7 óra, jó reggelt, a friss hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, a fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Rek-

0: reklámot hallottak.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Fogtündér családi napot tartanak szeptemberben Pécsett. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fogtündér családi napot szerveznek szeptember 24-én Pécsett, a Fogászati és Szájsebészeti Klinikán a Tüzér utca 1-es szám alatt. Az eseményre ezúttal 10 év alatti gyerekeket várnak, játékos programokkal és szűrővizsgálattal. Az a cél, hogy az első találkozás a fogorvossal félelem nélküli örömteli élmény legyen. Az esemény délután 3 órakor kezdődik majd, a programon regisztrációval lehet részt venni. A részletekért a Pécsi Orvoskar weboldalát érdemes felkeresni. Vasútmodell kiállítást és mozdonyparádét rendeznek szeptember 18-a és 20-a között Békés Csabán, a helyi Voke vasutas művelődési házban. A rendezvényen csaknem 50 méteres modórendszeren kanyarognak majd a vonat modellek, és számos terepasztalt is láthatnak a látogatók. A rendezvényre többek között Pécsről és Szentlőrincről is érkeznek majd kiállítók. Az esemény egyik kiemelt érdekessége pedig a Legóból készült 27 méteres vonalszakasz lesz, amely a Szentlőrinc-Pécs vonalat modellezi majd. Szombaton véget ért a törökországi paraúszó Európa-bajnokság, ahol a PSN ZRT Pécsi Sportiskola két versenyzője is érmet szerzett. Konkoly Zsófia 100 méter háton S9 kategóriában ezüstérmes lett, míg Iván Bence 100 méter mellen SB6-os kategóriában bronzérmet szerzett az EB zárónapján. Konkoly Zsófia így egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel zárta a kontinens viadalt, míg Iván Bence a bronzérem mellé egy negyedik és egy hetedik helyet szerzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Folytatódnak Pécsett a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani, melyek várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A 6-os számú főút Pécsi szakaszán több helyszínen is közműfejlesztési munkákat végeznek. A kivitelezés helyszínein útszűkület, sávlezárás előfordulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy legyengült hidegfront éri el a térséget. Emiatt felhős, tartósan felhős időre számíthatunk. Napközben kisebb eső, zápor is többfelé kialakulhat. Sokfelé élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 18. életév alatt nincs randevú, nincs édesség, nincs só, nincs tejtermék, elég szigorú szülőnek tűnik Madonna, ezek a szabályok vonatkoznak gyerekeire. Azért egy kis amerikai pite, így hét után picivel nekünk férjen bele, a kávé mellé jön az American Pie, készül a Roy és Ádám, és jön nem sokára Prince is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Ha dugó baleset van, várom az infót. Max Levente vagyok, ez a
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 14-én, amikor is 1978-ban elindult az Egy úr az űrből című tévésorozat, gyerekkorom egyik kedvence, Robin Williams főszereplésével. Nanu, nanu, ha ez megvan, akkor megvan a sorozat is. És először 1978. szeptember 14-én, tehát a mai napon mutatták be, és 1982. május 27-ig ment. A mai nap további érdekességei egy picit később, addig is nagyon jó zenéim vannak, Edwin Collinsé, például a Girl Like You, most pedig Prince jön, a The Greatest Romance Ever Sold a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű lány, a fej és volt kocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik.

0: Best FM, a legjobb zenék. 19-25 fok, egy kicsivel több felhő, mert hogy egy legyengült hidegfront éri el ma térségünket. Eső, zápor, zivatar sem kizárt, részletek a hírek végén. Aztán folytatjuk egy újabbal a 90-es és 2000-es évekből jön Lutricia McNeil és a Someone Loves You Honey a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsett is lesznek programok a kulturális örökségek napján. Napközben többfelé előfordulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétvégén rendezik a kulturális örökségek napjait, amelyhez pécsi helyszínek is csatlakoznak. A Cella Szeptikóra látogatóközpontban és a Zsolnai negyedben is több programmal várják majd az érdeklődőket. Lesz életrekelő misztériumjáték, tárlatvezetés, valamint különleges séta a Zsolnai negyedben, ahol a helyszín kulisszatitkait is megismerhetik a látogatók. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Szeptember 19-én rendezik az idei Fuss a rákgyógyításért nevű jótékonysági programot. A Pécsi Tudományegyetem szombaton a Pécsi Széchenyi térre várja az érdeklődőket, ahol a PTE Kék Zóna Egészségnap programjai mellett közös bemelegítés és futás vár a résztvevőkre. Idén is 2,6 km hosszú a táv, ami Pécs belvárosán átvezet. Egyébként nem fontos futni, kocogni, sőt sétálni is lehet. A lényeg az, hogy minél többekhez eljusson az üzenet, az egészséges életmód és a sport fontosságáról. A program bevételével a Tölösi Péter Alapítvány támogatják a résztvevők. A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójának szombati játéknapján több baranyai csapat is pályára lépett. A cél a legjobb 32 közé jutás volt. A továbbjutás minden esetben egy meccsen dőlt el. A PMFC a Tiszakécskét fogadta, és 3-2-es győzelmet aratott. A HR Rend Kozár Mislany a Máté Szalka otthonában győzött 3-1-re, így mind a két csapat továbbjutott. A Nagy Kozár a Kisvárdát fogadta. A megyei bajnokságban szereplő baranyai együttes 9-0-ra kapott ki az NB1-es vendégtől, így búcsúzott a kupa sorozattól. Folytatódnak Pécsett a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani, melyek várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyszínen is közműfejlesztési munkákat végeznek. A kivitelezés helyszínein útszűkület, sávlezárás előfordulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy legyengült hidegfront éri el a térséget. Emiatt felhős, tartósan felhős időre számíthatunk. Napközben kisebb eső, zápor is többfelé kialakulhat. Sokfelé élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 14-én hétfőn. Szeréna, Roxana napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a Csend világnapja. Ez az Indiából kiindult kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy a mindennapi rohanásban és zajban keressenek egy olyan csendes helyet, például egy erdőt vagy egy nyugodt parkot, ahol minimális a hangzavar és lehetőség nyílik a belső elcsendesedésére. 1947-ben a mai napon született, az idén nyáron elment Samnél, északír származású új-zélandi színész, olyan filmek sztárja, mint a Vadászat a Vörös Októberre, a Zongora Lecke vagy a Jurassic Park. 1959-ben ezen a napon született Morten Harket, norvég énekes dalszerző, az AHA frontembere. Me. 1983-ban a mai napon született Amy Winehouse, Grammy-díjas angol énekesnő, minden idők egyik legsikeresebb brit női előadója. A sort pedig a 81-es születésű Ashley Roberts, a Pussycat Dolls tagja zárja, ő is szeptember 14-én született. Még egyszer sok boldogságot kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
3: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fogtündér családi napot tartanak szeptemberben Pécsett. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fogtündér családi napot szerveznek szeptember 24-én Pécsett, a Fogászati és Szájsebészeti Klinikán a Tüzér utca 1-es szám alatt.

0: eseményre ezúttal 10 év alatti gyerekeket várnak, játékos programokkal és szűrővizsgálattal. Az a cél, hogy az első találkozás a fogorvossal félelem nélküli örömteli élmény legyen. Az esemény délután 3 órakor kezdődik majd, a programon regisztrációval lehet részt venni. A részletekért a Pécsi Orvoskar weboldalát érdemes felkeresni. 6. alkalommal tartották meg a Pécs Pride-ot. A szombati eseményt az Emberi Jogi Fesztivál részeként rendezték meg. A meneten több százan vettek részt. Uránvárosból a Kossuth térre vonultak, ahol az esélyegyenlőséggel kapcsolatos igényeiket fogalmazták meg. Emellett megemlékeztek a homofóbia, illetve transzfóbia áldozatairól is. A rendezvényen rendbontás nem történt. A program végén pedig bejelentették, hogy jövőre Szegeden is tartanak majd felvonulást. 13. alkalommal rendez zarándoklatot Bátára a Pécsi Egyházmegye. Szeptember 26-án indulnak majd a hívek gyalogosan, kerékpárosan és motoron. A gyalogos zarándokok Mohácsról, Várdombról, illetve Véméndről indulnak majd Báta felé. Ez utóbbi csoporthoz Palotabozsokon is lehet majd csatlakozni. Míg a kerékpáros és motoros zarándokok a búcsú napján Mohácsról indulnak a fogadalmi templomtól. A zarándokok délután 3 órakor Bátán szentmisét hallgathatnak, melynek főcelebránsa Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek lesz.
1: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Folytatódnak Pécsett a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani, melyek várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyszínen is közműfejlesztési munkákat végeznek. A kivitelezés helyszínein útszűkület, sávlezárás előfordulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy legyengült hidegfront éri el a térséget. Emiatt felhős, tartósan felhős időre számíthatunk. Napközben kisebb eső, zápor is többfelé kialakulhat. Sokfelé élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az első fővárosunk lelkes brit rajongójától, George Ezrától szól már is a Budapest, ahol javában tart a hétfő reggeli csúcs. Ha óriás dugó van valahol, nem csak Budapesten, úgy unblock az egész Best FM vétel körzetben. Vagy balesetet lát bárki, ami fennakadást okoz. Várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Na gyerünk!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. Elindult az újabb hét szeptember 14-e hétfővel, és ez az utakon, a forgalmon is érezhető. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között. Lassú az M2-es Vác és Fót körzetében, az M3-as fővárosi bevezető szakasza, az M4-es Üllőnél, az M7-es Érd és Törökbálint között. A 10-es főút is lassan halad a solymári körforgalomtól a főváros felé, a 11-esen Szentendrén ugyanez a helyzet, a 31-esen Mendén szintén, és az 51-esen és az 510-esen is Dunaharaszti térségében. Még egyszer jó utat, ha közlekedési hír van, 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra várom. Mindjárt a Daft Punk, előtte még Dash, most pedig Nelly Furtado jön a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy legyengült hidegfronttal indul a hét. 19-25 fok, sok felhő, főleg a nap első felében, és itt ott zápor, zivatar sem kizárt. Délután északnyugaton már kisüthet a nap. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. Rögtön 8:30, jó reggelt a Madison Avenue-val hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Európai Uniós pályázat indul a kis- és középvállalkozások számára. Egy hidegfront éri ma el térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 23-án Pécsett egy konferencián ismertetik annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködését segíti. A Be Light 2 nevű program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től lesz lehetőség. A Baranya megyei fejlesztési ügynökség tájékoztatása szerint a programban egy-egy projekt megvalósításához 60 és 300 ezer euró közötti összeg igényelhető. Vasútmodell kiállítást és mozdonyparádét rendeznek szeptember 18-a és 20-a között Békés Csabán, a helyi Voke vasutas művelődési házban. A rendezvényen csaknem 50 méteres modórendszeren kanyarognak majd a vonat modellek, és számos terepasztalt is láthatnak a látogatók. A rendezvényre többek között Pécsről és Szentlőrincről is érkeznek majd kiállítók. Az esemény egyik kiemelt érdekessége pedig a Legóból készült 27 méteres vonalszakasz lesz, amely a Szentlőrinc-Pécs vonalat modellezi majd. A férfi kézilabda NB1B szombati játéknapján a Tom Trans Komló a Várpalota otthonában lépett pályára. A meccsen 36-32 arányban győzött a baranyai együttes, megszerezve ezzel első győzelmét az idei bajnokságban. A következő fordulóban a Komló hazai közönség előtt játszik majd. Szeptember 20-án vasárnap délután 6 órakor a békési FKC érkezik a Városi Sportközpontba.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak Pécsett a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani, melyek várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyszínen is közműfejlesztési munkákat végeznek. A kivitelezés helyszínein útszűkület, sávlezárás előfordulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy legyengült hidegfront éri el a térséget. Emiatt felhős, tartósan felhős időre számíthatunk. Napközben kisebb eső, zápor is többfelé kialakulhat. Sokfelé élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat kell.

Best FM, a legjobb zenék az éterben, még nyári zene szól, odakint viszont megérkezett az ősz. Egy legyengült hidegfronttal indul a hét, sok felhővel, 19-25 fokkal, itt-ott esővel, záporral. Délután nyugat felől elkezd felszakadozni majd a felhőzet. Közben érkezik a német C-Block válasza DJ Jazzy Jeffék 91-es Summertime-jára. A megjelenés éve ezúttal 1997, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között ez a folytatása Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, jó reggelt, a hírek alatt is jöhet a közlekedési info 0620-55-55-155. Szerencsére gigadugóról vagy balesetről nem tudok, ez remélem, hogy sokáig így is marad. Közben pedig hallgatunk majd nem olyan sokára a Blue-t. És jön Lotfi Begi Náksival, az Álmokfutókkal és Dr. Béressel. Még egyszer jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok! Rögtön szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM.

0: megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/SuzukiVarga.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spetszen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
3: Reklámot hallottak.
4: Best FM.
3: Best FM.
4: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
3: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Fogtündér családi napot tartanak szeptemberben Pécsett. Napközben legfeljebb 20 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fogtündér családi napot szerveznek szeptember 24-én Pécsett, a Fogászati és Szájsebészeti Klinikán a Tüzér utca 1-es szám alatt. Az eseményre ezúttal 10 év alatti gyerekeket várnak, játékos programokkal és szűrővizsgálattal. Az a cél, hogy az első találkozás a fogorvossal félelem nélküli örömteli élmény legyen. Az esemény délután 3 órakor kezdődik majd, a programon regisztrációval lehet részt venni. A részletekért a Pécsi Orvoskar weboldalát érdemes felkeresni. Vasútmodell kiállítást és mozdonyparádét rendeznek szeptember 18-a és 20-a között Békés Csabán, a helyi Voke Vasutas Művelődési Házban. A rendezvényen csak nem 50 méteres modórendszeren kanyarognak majd a vonatmodellek, és számos terepasztalt is láthatnak a látogatók. A rendezvényre többek között Pécsről és Szentlőrincről is érkeznek majd kiállítók. Az esemény egyik kiemelt érdekessége pedig a Legóból készült 27 méteres vonalszakasz lesz, amely a Szentlőrinc-Pécs vonalat modellezi majd. Szombaton véget ért a törökországi paraúszó Európa-bajnokság, ahol a PSN ZRT Pécsi Sportiskola két versenyzője is érmet szerzett. Konkoly Zsófia 100 méter háton S9 kategóriában ezüstérmes lett, míg Iván Bence 100 méter mellen SB6-os kategóriában bronzérmet szerzett az EB zárónapján. Konkoly Zsófia így egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel zárta a kontinens viadalt, míg Iván Bence a bronzérem mellé egy negyedik és egy hetedik helyet szerzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: Folytatódnak Pécsett a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani, melyek várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A 6-os számú főút Pécsi szakaszán

0: több helyszínen is közműfejlesztési munkákat végeznek. A kivitelezés helyszínein útszűkület, sávlezárás előfordulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy legyengült hidegfront éri el a térséget. Emiatt felhős, tartósan felhős időre számíthatunk. Napközben kisebb eső, zápor is többfelé kialakulhat. Sokfelé élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Előttük egy friss közlekedési info. Bence küldte nekünk a 0620 55 55 155-re. Azt írja, M0 Megyeri híd felé M5-ös csomópontnál autó és kis teherautó koccolt a belsőben, alakul a dugó. Köszönjük szépen, jó utat, óvatosan, hamarosan B.O.B. Bruno Mars-szal, a Spice Girls, elsőként pedig a Coldplay jön. 4 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Bencétől tudjuk, hogy baleset történt az M0-áson, az M5-ös csomópontban a Megyeri híd felé, a belső sávban zárva, 4-5 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen! 2027 végén, 28 elején jön a Michael című életrajzi film második része. Most a pop királya folytatja a hétfő reggelt, Remember the Time a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Praz Michelt hallottuk, a Fugees egykori tagját, aki épp börtönbüntetését tölti, közben keresett egy kis pénzt ennek a dalnak a jogdíjából. A bebörtönzött sztárok szerencséje, hogy még a rácsok mögött is dől a lé. A világot pedig egy hétvégi pletyka tartja lázban. Lehet, hogy fű alatt Lady Gagának gyermeke született, elég jól titkolta ezek szerint. Az énekesnő menedzsmentje nem erősítette meg a hírt, de tény, hogy készült róla egy fotó, amin egy babát visz az ölében. A kép alapján nekem nem úgy tűnik, mintha más gyermeke lenne. Ez pedig már közben Tracy Chapman klasszikusa, a Fast Car Luke Combs-tól a West End.

Best FM, a legjobb zenék. Klasszik őszi idővel indul a hét, 19-25 fok, sok felhő, itt ott zápor, zivatar, estétől nyugat felől majd szakadozik a felhőzet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Kiss Me, a Sixpence None the Richer-től a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 10 óra, a friss hírekkel folytatjuk, a következő órában pedig szól többek között a D-Light slágere. És énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Tibi küldte ide közlekedési infóját, mely szerint a 31-esen Gyömrő és Maglót között autó és teherautó karambolozott, félpályás zárás van. Köszönjük!

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsett is lesznek programok a kulturális örökségek napján. Napközben többfelé előfordulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétvégén rendezik a kulturális örökségek napjait, amelyhez pécsi helyszínek is csatlakoznak. A Cella Szeptikóra látogatóközpontban és a Zsolnai negyedben is több programmal várják majd az érdeklődőket. Lesz életrekelő misztériumjáték, tárlatvezetés, valamint különleges séta a Zsolnai negyedben, ahol a helyszín kulisszatitkait is megismerhetik a látogatók. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Szeptember 19-én rendezik az idei Fussa rákgyógyításért nevű jótékonysági programot. A Pécsi Tudományegyetem szombaton a Pécsi Széchenyi térre várja az érdeklődőket, ahol a PTE Kék Zóna Egészségnap programjai mellett közös bemelegítés és futás vár a résztvevőkre. Idén is 2,6 km hosszú a táv, ami Pécs belvárosán átvezet. Egyébként nem fontos futni, kocogni, sőt sétálni is lehet. A lényeg az, hogy minél többekhez eljusson az üzenet, az egészséges életmód és a sport fontosságáról. A program bevételével a Tölösi Péter Alapítvány támogatják a résztvevők. A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójának szombati játéknapján több baranyai csapat is pályára lépett. A cél a legjobb 32 közé jutás volt. A továbbjutás minden esetben egy meccsen dőlt el. A PMFC a Tiszakécskét fogadta, és 3-2-es győzelmet aratott. A HR Rend Kozár Mislenya Máté Szalka otthonában győzött 3-1-re, így mind a két csapat továbbjutott. A Nagy Kozár a Kisvárdát fogadta. A megyei bajnokságban szereplő baranyai együttes 9-0-ra kapott ki az NB1-es vendégtől, így búcsúzott a kupa sorozattól. Folytatódnak Pécsett a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében.

0: A helyszínen útlezárásra, forgalomkorlátozásra kell számítani, melyek várhatóan szeptember 25-éig tartanak. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyszínen is közműfejlesztési munkákat végeznek. A kivitelezés helyszínein útszűkület, sávlezárás előfordulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy legyengült hidegfront éri el a térséget. Emiatt felhős, tartósan felhős időre számíthatunk. Napközben kisebb eső, zápor is többfelé kialakulhat. Sokfelé élénk lesz napközben az északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma 20 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 108 nap és vége is ennek az évnek. 2026. szeptember 14-e van, hétfő. Roxana Szeréna napja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Hamarosan játszom DJ Tonka dalát, Don't Be Afraid. Jön a Kosin, a Nox mindjárt, elsőként pedig Király Viktor és a Fire. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. 5 perc elmúlt 10. Hello, Max Emlevente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Pontosan 2000-ből hozom DJ Tonka Don't Be Afraid című dalát. A német DJ producer két korábbi klasszikushoz nyúlt. Egyrészt az 1976-os The Real Thing slágerhez, a You To Me Are Everythinghez. És Ruth Waters 1979-es Never Gonna Be The Same című dalához. Ez utóbbi hagyja a Don't Be Afraid fő motívumát, a diszkóvonósok pedig a You To Me Are Everythingből valók. Hallgassuk is meg a legjobb zenék között, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk az M3-ason Bak térségében. Mindkét irányban lassabb a tempó, mivel a belső sávot lezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A torlódás 2-3 kilométer hosszú a Budapest felé és a Vásárosnamény felé vezető oldalon is. Az 56-os főúton Bátaszék és Szekszárd között egy autó letért az útról és árokba hajtott a 13-as kilométernél teljes útzárban, és baleset történt korábban a 31-es főúton is Mende és Maglód között, autó és teherautó ütközött, a 31-es kilométernél ott is teljes útzárban. Óvatosan, jó utat, ha dugó, baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég a Velencei Filmfesztiválon debütált, és már a hazai mozikban is látható az Oasis film. Ők a Wonderwall-lal jönnek majd 11 után. És andalgunk majd a rakparton is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek után a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára

0: Szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
1: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, a fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi alakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
2: Reklámot hallottak.
3: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
4: Hírek a Best FM-en. Új férőhelyek jöhetnek létre a gyermekvédelemben. Ismét bringás reggelit és uzsonnát tartanak. Változékony kora őszi időnk lehet a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az összeomlás szélén áll a gyermekvédelmi rendszer, fogalmazott a közrádióban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, azonnali segítségre van szükség, ezért is döntöttek egy krízis alap létrehozásáról. Ebből szakmai programok indulnak és konkrét fejlesztések valósulnak meg, például 180 új férőhely jön létre. A területen dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kaphatnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Jelezte, még ma benyújtják a gyermekvédelmi jogszabálycsomagot. A kormányfő arról is beszélt, hogy a jövő évi költségvetésben szerepel majd a családi pótlék nagyarányú emelése. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
5: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
4: Csak nem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdú-Biharban. A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit. A gyanús anyag 2 átlátszó vákuumzacskóban a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből került elő. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brač szigetén pusztító tüzet. A lángok napokkal ezelőtt csaptak fel, és a becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Szakértők szerint, ha nem lesz nagy szél, ma elkezdhetik visszavonni a tűzoltó egységeket. Mindenhol sok felhőre, borult égre, néhol esőre számíthatnak. Később aztán nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet,

0: Több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhősnapos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Délutánra 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este északnyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Instagramon bizonygatja Justin Timberlake, hogy a házasságával is úgy áblok a családjában minden rendben van. Összefoglalót készített nyári nyaralásukról, és szokásától eltérően még a gyerekek arcát sem blőrözte ki. Ő kezdi az órát a Can't Stop the Feeling-el. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet. Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

És a téma örök és marad. Best FM, a legjobb zenék Close to You, közel hozzá címmel szól. 1990-ből a brit Maxi Priest slágere, mely hazájában csak a 7. helyig jutott a slágerlistán, az amerikai Billboard 100 csúcsára viszont felért.

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is teljes az utcára a 31-es főúton Gyömrőnél, ahol korábban autó és teherautó ütközött. Kerülni Gyömrőn keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecsermonor összekötő úton lehet. És teljes útzár van az 56-os főúton is, ahol korábban Bátaszék és Szekszárd között egy autó letért az útról és árokba borult. Szárpilis, Decs és Őcsény településeken keresztül alsóbrendű utakon lehet kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Energikusan indul a hét első délutánja Majoros Ritával és Denzel Pump It Up című dalával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola

és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A korábbinál jóval kevesebb papírt használnak a vámosok. Országos nyitott piacok napja lesz 26 helyszínen. Felhőkre, néhol esőre készülhetünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagyarányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. A gyermekvédelmi jogszabálycsomag módosításáról is beszélt, azt ma terjesztik be a parlamentben. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. Az iratokat ebben elektronikusan táblagépen rögzítik, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. A vámszak területen országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti. Holnap lesz a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, unaj vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak, vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Országszerte 26 helyszínen tartják meg idén az országos nyitott piacok napját. Péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt a látogatók. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül az ég, 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, hajnalban 7-15, délután 22-27 fokig érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép hétfőt, könnyű akadályokat így a hét első napjára. Majoros Rita vagyok, hát tartsanak velem a következő néhány órában. Egy kicsit lazuljunk bele ebbe a hétfőbe, és persze a délutáni munkába is. Sőt, remélem, hogy sokan még éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et. Nyitok mindjárt Tupekkel, de előtte itt van Denzel és a Pump It Up. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, és így Horváth Tamás megszakadt dala után kérdezem, milyen volt a hétvége, milyen volt a kvázi első hivatalos őszi hétvége. Remélem, hogy jól érezték magukat, azért nem volt még a tipikusan őszi idő, mert hogy sokat sütött a nap, egészen kellemes volt a hőmérséklet is, úgyhogy lehetett akár még kinti programokat csinálni, szinte nyárvégi programokat. Remélem, hogy jól telt. Én hétvégén felfedeztem egy helyet, ahol isteni török kávét adnak, nagy rajongója vagyok az ilyen balkáni kávéknak, és felfedeztem egy új helyet. Úgyhogy én nagyon szeretek kísérletezni az ilyen dolgokkal. Egyébként, hogyha van valami jó kis tuti receptjük arra, hogyan kell ezt otthon elkészíteni, akkor osszák meg velem. Elvileg minden eszközöm megvan hozzá, és a legutóbbi nyaralásra a kávét is hoztam hozzá, csak valahogy egyszerűen nem sikerül eltalálnom, pedig már az összes receptet kipróbáltam, amit a neten találtam, szóval ha van erre egyébként valakinek valami tuti receptje, köszönöm, ha megírja. Na de, én majd délután is hozom a legjobb zenéket, úgyhogy kávé elé, kávé közben, kávé mellé, vagy a kár ebéd közben is hallgassák a legjobb zenéket. Itt lesz mindjárt Szalkács Gergő is, az Elkezdem, de most a Molokóval megy tovább a délután. Hamarosan közlekedési infót is hozok, és a napkérdését is felteszem. De előtte Sing It Back, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, meg kamionba is, meg teherautóba, sőt még biciklire is, mert egészen jó az idő, úgyhogy ma is hozom a közlekedési információkat mindenféle eszközön utazóknak. Az M3-as autópályán a főváros felé Gyöngyösnél a terelés átépítése folyik éppen. A 75-ös és a 69-es kilométerek között a leállósávra terelnek mindenkit, ami miatt már 1-2 kilométer hosszú a kocsisor, ami kialakult. Hozok még ilyen és hasonló információkat ma délután, de ha önök is látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155-ös. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a hétfő, és itt van a hétfő délután, amiből már el is söröppent egy óra. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy hát süvítünk azért a munkaidő vége felé, de egyelőre még csak nagyjából az ebédidőnek van vége, úgyhogy tartsunk ki a következő órában együtt, mondjuk a jetlaggel, jön a nincs lehetetlen.

0: itt lesz az Outcast is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Együtt a gyermekeinkért, Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Petszen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakóknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyede 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért

0: Köszöntöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a nemrég nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke beszél.
1: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, ami szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
0: Ellenőrzés alá vonták a tüzet a horvátországi Brač szigetén. A lángok napok óta pusztítottak, és a becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Ha nem támad fel a szél, elkezdhetik visszavonni a tűzoltó egységeket. Soha nem volt még ilyen kevés szardínia az Adrián. Horvátország ezért lépett, az isztriai térségben a halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon át foghatnak ilyen halakat. Szakértők szerint azonban a csökkenés megállításához az Adria egészére kiterjedő összehangolt korlátozásokra lenne szükség. Az állomány visszaesését egyébként nem csak a túlhalászás, hanem a tenger felmelegedése is okozza, mert megzavarja a faj szaporodását és táplálkozását. Mindenhol sok felhőre, borult égre, néhol esőre számíthatnak. Később aztán nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Délutánra 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este észak-nyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes hétfői napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt már 4 perccel, úgyhogy jött a délutáni kávé, és mellé egy kis energiabomba, hogy vissza tudjunk térni az ebéd után a munkához. Mondjuk ez lesz Avril Lavigne és a Skater Boy, vagy az Outkast dala, ez a Hey Ya, ezzel indítom az órát. Legyen szép napjuk!
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Mostanában többször előfordult velem, hogy véletlenül rossz számot tárcsáztam, vagy rosszul volt elmentve valakinek a telefonszáma a telefonomban, vagy engem hívtak tévesen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez lesz a mai nap kérdése. Kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása? Akár indította ezt a hívást, akár fogadta. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Számomra a legemlékezetesebb, hogy karácsony környékén mindig felhív egy idős hölgy, mert ő szeretne venni tűzifát. De ezt egy ilyen, hát egy 5-6 évvel ezelőtt kezdtük, és akkor mondtam, hogy hát sajnos nálam nem lehet tűzifát venni, és akkor aztán mondta, hogy jaj, téves, de aztán nem is tudom, 20 perc múlva újra felhívott, aztán újra, és igazából azóta ez nagyjából minden télen megismétlődik, úgyhogy most már így 5-6 év távlatából már nagyon kedves régi ismerősként üdvözöljük egymást, és én azt gondolom, hogy ha esetleg sikerül is tűzifát vennie, ettől függetlenül még hívni fog szerintem karácsony környékén, csak azért, hogy boldog karácsony kívánjon. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon pozitív történet, de minden esetre nagyon emlékezetes. Úgyhogy kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Akár ő indította ezt a hívást, akár őt hívták. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, de a számunk még egyszer 0620-55-55-155. Jöhetnek az üzenetek. És mellé az emlékezetes lágerek is, úgyhogy érkezik Eminem és egyik legelső dala, a The Real Slim Shady a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Na nézzünk rá az utakra, hát ha tudok új információkkal szolgálni. Szalagkorlátot javítanak az M3-ason 60-nál, az 51-es és az 53-as kilométerek között mindkét irányban. A munkavégzés idejére a külső sávot foglalják el, úgyhogy a főváros felé lassulás van. Az M0-as autóútról lehajtva az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető ágán egy műszaki hibás kamion elfoglalja a külső sávot, ami miatt már egy-két kilométeres a kocsisor. A 31-es főúton Mende és Maglót között egy teherautó és egy autó karambolózott. A 31-es kilométernél zárva az út kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton lehet. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek van információja, nem csak innen, bárhonnan az ország útjairól. Köszönöm, ha jelentkezik. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: leszek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Enikőtől kaptam egy üzenetet, hogy szerint egy kicsit túl gyorsan rúgta be az ősz az ajtót, és múlt héten ilyenkor még bőven papucsban és trikóban ment a munkahelyre, ma meg már előkerültek a kabátok, sőt igazából már péntek óta nagyjából kabátban, vagy legalábbis jackiben létezik, és hogy egy kicsit most így a hétfői naptól elvette ez a kedvét, úgyhogy örülne, ha én visszaadnám. Hát jó időt sajnos nem tudok hozni, viszont nyári hangulatot igen, úgyhogy mindent megteszek a következő órában. Például a Valmar és Manuel dalával jön az Égett a nap.
2: Hideg a víz és égett a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít.
1: És itt lesz majd Madonna is a musical.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gerezdlaki Közgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezdlaki Közgombóc. Bővebb info gozgombóc.hu.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejt

délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Indul a nyolcadikosok pályaorientációs vizsgálata. Elítélte a magyar turistanők támadóit a szicíliai bíróság. Változékony kora őszi idő várható egész héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődés

0: Geli és Uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
1: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 hely színen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
0: Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A rendezvény holnap kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitó gálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül az ég, 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, hajnalban 7-15, délután 22-27 fokig érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is 4 perccel, csak itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Megint csak utazunk, 90-es, 2000-es évek a legjobb időszakban. Én egyszerűen ezeket a dalokat nem fogom tudni megunni, újabb és újabb gyöngyszemeket fedezek fel. Mint mondjuk az Enigma és a Return to Innocence, de itt lesz a Bombon is, most pedig Madonnával indulunk.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása. Az mindegy, hogy ő indította a hívást, vagy őt hívták. Na nézzük a sztorikat. Azt írja Peti, én egyszer, hát mondjuk úgy, hogy egy buli után felhívtam anyukámat hajnal 2-kor, hogy anya, megvan a macska, mire ő? Peti, nekünk soha nem volt macskánk. Na, akkor derült ki, hogy egy teljesen idegen számot hívtam, és egy bácsit tájékoztattam a macska megtalálásáról. A bácsi meglepően boldog volt és kedves, még így hajnali 2-kor is, úgyhogy téves hívás volt, de egyébként vicces. Hát lehet, hogy a bácsinak annyira nem hajnali 2-kor, de nagyon jó. Azt írja Zoli, egyszer egy nő hívott, és azt kérdezte, te vagy az a pasi, akivel tegnap találkoztam? Mondtam, hogy nem. Erre pedig nagyon reméltem, és letette. Azóta is foglalkoztat, hogy vajon mi lett volna, ha azt mondom, hogy igen. Nem hívtad vissza? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló sztorik. Mellé pedig emlékezetes slágerek, mint például 93-ból az Enigma dala, ez a Return to Innocence. Egy ősi hang, egy tájvani őslakos népcsoporté. Rögtön így a dal elején, de talán ez a legkülönlegesebb benne. Már szól is a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra, hát ha tudok új információval szolgálni. Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Rácz keresztúr Ercsi csomópontnál baleset történt. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell figyelni. A 472-es főúton Hódmezővásárhelynél a 47-es főúti csomóponti körhíd után egy teherautó borult fel. A 203-as kilométernél a belváros felé vezető irányban egy sávot le is zárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani, úgyhogy ezzel számoljanak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bármilyen információjuk van, bárhonnan az ország útjairól. Nagyon köszönöm, ha elküldik vagy felhívnak. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grane Spezen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inadai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Földrengés volt ma hajnalban a magyar-horvát határnál. Folytatódik kedden is a változóan felhős napos idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Földrengés volt ma hajnalban a magyar-horvát határ közelében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Sejjétől mintegy 18 kilométerre keletkezett a 2,5-es magnitúdójú rengés reggel 5 óra 47 perckor. A földrengésről lakossági bejelentés sem az obszervatóriumhoz, sem a katasztrófavédelemhez nem érkezett. Károkról nem tudni. Szeptember 23-án Pécsett egy konferencián ismertetik annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködését segíti. A Be Light 2 nevű program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től lesz lehetőség. A Baranya megyei fejlesztési ügynökség tájékoztatása szerint a programban egy-egy projekt megvalósításához 60 és 300 ezer euró közötti összeg igényelhető. Korszerűsítették a Harkányi óvoda fűtési rendszerét. Az intézményben korábban már üzembe helyeztek egy új kazánt, ám az épületen belüli fűtési hálózat és a kapcsolódó berendezések korszerűsítése elmaradt. A Harkányi Hírek azt írja, a fürdőváros a korábbi vidékfejlesztési programban közel 50 millió forintos igényt jelölt meg energetikai fejlesztésre. A végül 43 millió forintból megvalósuló beruházás célja az energiahatékonyság növelése volt. Közösségi eseményre várják az önkénteseket Szigetváron. A helyi Zrínyi 1566 turisztikai

0: A meccsen 1-0-ás baranyai győzelem született. Szintén vasárnap a Villány a Csepel együttesét fogadta. Ezen a találkozón a vendégek győztek 3-1 arányban. A tét mindkét meccsen a legjobb 32 közé jutás volt, ami a Szentlőrincnek sikerült, a Villány pedig a vereséggel búcsúzott a Magyar Kupától.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Folytatódnak Pécsett a gázvezetékjavítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani, a korlátozások várhatóan szeptember végéig tartanak. A 66-os út elején a Budai Vámnál kátyúzás miatt van forgalomkorlátozás, míg a Pécs-Abaligeti összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden párás, ködös lesz a reggel sok felé, napközben pedig változóan napos, felhős időre van kilátás. Komolyabb csapadék nem várható, néhol jelentéktelen eső kialakulhat. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. Reggel 13, napközben 23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. További kellemes szép napot és nagyon jó hétkezést kívánok a mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László. Addig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Rövidesen jön a CNC Music Factory 90-es klasszikusa, előtte itt van Britney Spears. 101 hét Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Egy hallgatónk jelezte, hogy elveszítette a rendszámtábláját méghozzá Pécs és Szigetvár között valahol. Ennek a jelzése András Gábor Dénes 131-es, amennyiben valaki megtalálta, hívhatja a tulajdonost a 20-as 440 35 97-es telefonszámon. Hogy időjárás tekintetében mi vár ránk a következő napokban, rövidesen elárulom, addig is játszom a dalokat, velünk lesz a Pundani Masszív, a Hooligans, most pedig Fatboy Slim.
1: Right about now. The Funk Soul Brother, check it out.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látszagos érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, Pécset 21-22 fok van ezekben a percekben, és bizonyban fejfájósabbak lehetünk a megszokottnál, ugyanis kettős fronti hatás érvényesül. Holnap reggel ködre számítatunk, és körülbelül 12-13 fokra, míg napközben a 23 fok a jellemző. A szerda már naposabb lesz 25 fokkal, csütörtökön 26, akár 27 fok is előfordulhat, viszont pénteken érkezik egy hideg front nagyjából 6-8 mm esővel és 23 fokkal, míg szombaton csak 9-20 fokot mérhetünk. Időjárás után dalok, rövidesen folytatódik a zenei maraton a Matchbox 20 felvételével.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ma hajnapban Sejje térségében földrengés volt, hogy ebből mit lehetett érezni, kiderül, hogy ellátogat a Pécs Aktuál hírportálra. Mi is folytatjuk a hírekkel délután 4 órakor, érkezik majd Incz Anna Mária, előtte zenélünk, irány a 90-es évek, itt van Will Smith és a Miami a Best FM-en. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton azzal az énekes színésszel, aki karrierét együtt kezdte. Britney Spears-szel és Christina Aguilera-val, Justin Timberlake-ről van szó. Like I Love You, de csak is a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Szerdán kezdődik a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. Holnap is 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szerdán kezdődik a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. A diákok számára kötelező mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le országszerte. Idén mintegy 67 ezer tanuló vesz majd részt a vizsgálaton, közölte az oktatási hivatal. A vizsgálat célja az, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, illetve hogy az érintett szülők, pedagógusok és a diákok figyelmét is felhívják a pályaorientáció fontosságára. Hétvégén rendezik a Kulturális Örökségek napjait, amelyhez pécsi helyszínek is csatlakoznak. A Cella Szeptikóra látogatóközpontban és a Zsolnai negyedben is több programmal várják majd az érdeklődőket. Lesz életre kelő misztériumjáték, tárlatvezetés, valamint különleges séta a Zsolnai negyedben, ahol a helyszín kulisszatitkait is megismerhetik a látogatók. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Karbantartás miatt módosul a vasúti menetrend szeptember 19-től október 2-ig a pécsi fővonalon. A Mávinform közleménye szerint a vonatok többsége helyett Pécs és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek majd, és az indulási idő is változhat. A vágányzár ideje alatt a Mecsekalja Cserkút és Bicsért közötti szakaszon átépítik a vágányokat, sincserét és javításokat végeznek, illetve egy átjárót is korszerűsítenek. Vasútmodell kiállítást és mozdonyparádét rendeznek szeptember 18-a és 20-a között Békéscsabán. A helyi Voke

0: 1-0-ás baranyai győzelem született. Szintén vasárnap a Villány a Csepel együttesét fogadta. Ezen a találkozón a vendégek győztek 3-1 arányban. A tét mindkét meccsen a legjobb 32 közé jutás volt, ami a Szentlőrincnek sikerült, a Villány pedig a vereséggel búcsúzott a Magyar Kupától.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Folytatódnak Pécsett a gázvezetékjavítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani, a korlátozások várhatóan szeptember végéig tartanak. A 66-os út elején a Budaivámnál kátyúzás miatt van forgalomkorlátozás, míg a Pécs-Abaligeti összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden párás, ködös lesz a reggel sokfelé, napközben pedig változóan napos, felhős időre van kilátás. Komolyabb csapadék nem várható, néhol jelentéktelen eső kialakulhat. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. Reggel 13, napközben 23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan foglalkozunk a kullancsokkal, mert hogy bár megjött az ősz, a kullancsok továbbra is támadnak. Addig viszont szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, jön majd Michael Jackson és Janet Jackson közöse a 90-es évekből, előtte énekel Justin Timberlake.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, you're scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin,

0: legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM.
1: Beszélgető partnerem dr. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem professzora. Témánk, hogy a macskákban és a kutyákban leginkább hol érdemes keresni a kullancsot?
2: Hát a kutyáknál, macskáknál, figyelembe véve a méretüket, ezeknél leggyakrabban rengeteg ilyen esetet tanulmányoztam, meg tanulmányoztuk másokkal. Azt lehet mondani, hogy az állatoknak a szemhéján, a fején, a nyakán, de esetenként a szőrrel borított egyéb testrészeken is előfordulhatnak. Az viszont nagyon fontos, hogy akár hosszú szőrzettel rendelkező kutyákról beszélünk, akár rövid szőrzettel rendelkezőknek, a sétás követően alaposan át kell ezeket az állatokat vizsgálni, és mindig el szoktam mondani az állatorvos hallgatóknak, hát hogyha kutyával megyünk, leginkább macskát nem viszünk el nagyon sétálni, de ha kutyával együtt megyünk kirándulni, akkor a kutyák alapos kirándulás utáni vizsgálata már jelzésértékű lehet a tulajdonos számára, hogyha a kutyáján talál, akár éppen megkapaszkodott, kezdetben még ilyen kis vöröses színű közönséges kullancsokat, mondjuk egyet vagy többet, akkor az már fölhívja a tulajdonosnak a figyelmét arra, hogy önmagát, a gyerekét is rendkívül alaposan vizsgálja át, hogy nincs-e kullancsfertőzöttség. Ugye az emberek esetében még mai napig tart egy tévhit, hogy majd a fák tetejéről fog rápottyanni az emberre, vagy az állatra a kullancs. Hát ugye, ha valaki látott már kullancsot, ez a néhány milliméteres éhes kullancs, nem is tudna fölmászni több méter magasságba, és utána nem biztos, hogy ott onnét levetni magát.
1: Professzor úr, köszönöm szépen, hamarosan folytatom majd egy rendőrségi felhívásra, addig is szólnak a dalok. Itt van a Móni Láv és az It's a Shame, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. A komlói rendőrök továbbra is keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonardót, éppen ezért a hallgatók segítségét is kérik. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott vázsoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű, eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság most arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, azt tegyen bejelentést a 0680-555-111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, illetve várják személyesen is a komlói rendőrkapitányságon. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz többek között Martin Solveig, előtte a páros érkezik, a Magashegy Underground és Beck Zoli.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Szeptember 14-e hétfő van, jönnek már is a születésnaposok. 70 éves, 14. Leó pápa, a katolikus egyház vezetője. 66 éves Róth Antal, labdarúgó és edző, aki Kumlón született. 58 éves Santus Barbara, színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész, aki ebben az évadban Pécset játszik a Nemzetiben. És ma lenne 43 Amy Winehouse, aki sajnos 2011-ben csatlakozott a 27-esek klubjához. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte itt van Ákos dala, ez már a Felemel, a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, hogy mi minden történt Pécsett és a térségben, ez kiderül. Megérkezett a felelős szerkesztő Insani, akit követ majd George Michael. Amazing a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grane Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A Szarvassá Változott Fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Földrengés volt ma hajnalban a magyar-horvát határnál. Folytatódik kedden is a változóan felhős napos idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Földrengés volt ma hajnalban a magyar-horvát határ közelében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Sejjétől mintegy 18 kilométerre keletkezett a 2,5-es magnitúdójú rengés reggel 5 óra 47 perckor. A földrengésről lakossági bejelentés sem az obszervatóriumhoz, sem a katasztrófavédelemhez nem érkezett. Károkról nem tudni. Szeptember 23-án Pécsett egy konferencián ismertetik annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködését segíti. A BeLight2 nevű program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től lesz lehetőség. A Baranya megyei fejlesztési ügynökség tájékoztatása szerint a programban egy-egy projekt megvalósításához 60 és 300 ezer euró közötti összeg igényelhető. Korszerűsítették a Harkányi óvoda fűtési rendszerét. Az intézményben korábban már üzembe helyeztek egy új kazánt, ám az épületen belüli fűtési hálózat és a kapcsolódó berendezések korszerűsítése elmaradt. A Harkányi Hírek azt írja, a fürdőváros a korábbi vidékfejlesztési programban közel 50 millió forintos igényt jelölt meg energetikai fejlesztésre. A végül 43 millió forintból megvalósuló beruházás célja az energiahatékonyság növelése volt. Közösségi eseményre várják az önkénteseket Szigetváron. A helyi Zrínyi 1566 turisztikai egyesület és a Szigetvári Plébánia önkéntes rendbetételi napot szervez szeptember 26-án a Turbéki kegytemplomnál. A résztvevők a templom környezetét teszik majd rendbe. Gazolnak, eltávolítják az elszáradt növényzetet és gajakat, emellett megtisztítják az udvart és a kerítést. A gyülekező reggel 9 órakor lesz a plébániánál. Aki tud, kertiszerszámot, munkakesztyűt vigyen magával. A labdarúgó Magyar Kupa vasárnapi játéknapján a Szentlőrinc a gyulai termálotthonában lépett pályára. A meccsen 1-0-ás baranyai győzelem született. Szintén vasárnap a Villány a Csepel együttesét fogadta. Ezen a találkozón a vendégek győztek 3-1 arányban. A tét mindkét meccsen a legjobb 32.

0: út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden párás, ködös lesz a reggel sokfelé, napközben pedig változóan napos, felhős időre van kilátás. Komolyabb csapadék nem várható, néhol jelentéktelen eső kialakulhat. A szél általában gyenge, mérsékelt marad. Reggel 13, napközben 23 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, neked jó pihenést, holnap már Hajni fogja mondani a híreket. Kellemes délutánt a mikrofonnál, Horváth László, jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, többek között olyan sztárokkal, mint Geszti Péter, Alice DJ, illetve most George Michael, Amazing.
1: 101 hét Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Holnap reggel köd lesz 12-13 fokkal, míg napközben a 22-23 fok a jellemző, sok-sok felhővel, viszont csapadékmentesen. Szerdán már több lesz a napsütés, ott reggel 10-12, napközben a 24-25 fok a reális, míg csütörtökön 26, akár 27 fok is előfordulhat. Pénteken jön majd a hidegfront elsővel, széllel és lehűléssel, míg éjszaka 12-13, napközben 24 fok lesz. A szombat és a vasárnap szintén szeles lesz 22-23 fokkal. Az időjárás legfrissebb hírei után folytatódik az elei maraton, velünk lesz többek között Beyoncé, Rúzsa Magdi, most pedig a Della Soul a 90-es évekből, ez a Ring Ring Ring a Best FM-en. Hey.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Vendégem Kernár Barbara, a Europe Direct Baranya megyei információs pont vezetője. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Témánk, hogy ismételten jön a For For Europe vetélkedő, amit a hallgatók már szerintem nagyon jól ismernek. Mik az idei részletek?
2: Hát bízom benne, hogy egyre többen ismerik. Immáron 14. alkalommal szervezi meg a magyarországi Europe Direct hálózat, az Európai Bizottság magyarországi képviselete, valamint az Európai Parlament magyarországi irodája a For For Europe Európai Uniós tematikájú tanulmányi versenyt középiskolás diákoknak. Azt gondolom, a sikert azt is mutatja, hogy egyre többen jelentkeznek. Tavaly már 344 csapat jelentkezett, illetve már augusztus eleje közepe felé érdeklődnek a diákok, illetve a tanárok, hogy jaj, mikor lesz-e idén, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A vetélkedő az három fordulóból áll. Az online forduló a szeptember 14-én, tehát jövő hétfőn nyílik meg, ez az online felület. 4 fős csapatokat várunk a tanulmányi versenyre, minden középiskolából tetszőleges csapat jelentkezhet. Az a lényeg, hogy azonos iskolába járjon ez a 4 középiskolás diák, és legyen értelemszerűen egy felkészítő tanár is. Egészen október 5-éig jelentkezhetnek a csapatok, és itt fel is hívom a figyelmet, kifejezetten a szaktanárok figyelmét, hogy az online feladatokat jól teljesítő csapatok tanárai jelentkezhetnek egy brüsszeli szakmai tanulmányútra, amely előreláthatólag 2027 nyarán fog megvalósulni. Mindenkit bíztatok erre, aki még nem járt Brüsszelbe és nem látta test közelből az Európai Uniós intézmények működését, illetve a döntéshozatal működését. A legjobban teljesítő csapatok azok fognak bejutni a regionális döntőbe, amelyek országosan 7 helyszínen kerülnek megrendezésre november 18-án. A Dél-Dunántúli regionális döntő az Pécset kerül megrendezésre, és ide a régióból, tehát Baranya, Tolna és Somogy vármegyéből 10 csapat fog bejutni. Itt ezeken a döntőkön az első, a második és a harmadik helyezett csapatok már nagyon komoly értékben utazási utalványokat fognak nyerni, de minden további résztvevő csapat is díjazásban részesül. December 10-én kerül sor majd az országos döntőre Budapesten, az Európai Unió házában. Itt viszont már nagyon komoly nyeremények vannak, hiszen az első és második helyezett csapat iskolája egy strasbourgi, franciaországi szakmai tanulmányi utazást nyer, és ide nem csak az adott csapat tud eljutni, hanem egy egész osztály, egy 26 fős osztály tanárokkal együtt tud elmenni. Azt gondolom, ez már egy nagyon komoly nyeremény, és azon felül, hogy ide végig fogják játszani a diákok ezt a tanulmányi versenyt, én úgy gondolom, hogy nagyon komoly törzs tananyagon túlnyúló tudásra fognak szert tenni, komoly tapasztalataik lesznek, a készségeik fognak fejlődni, hiszen csapatba kell dolgozni, fejlődik a csapatmunka, komoly kutatást kell majd végezniük, nyilvánosan kell megszólalniuk, nyilvános beszéd akár egyedül, akár csapatban, és ezek a készségek, ezek a tapasztalatok mind a jövőbeni tanulmányaik, mind a jövőbeli karrierjükhöz, illetve reméljük, hogy majd az aktív társadalmi részvételükhöz is komolyan hozzá fog járulni. Amennyiben a versennyel kapcsolatban bárkinek további kérdése van, várjuk szeretettel a Europe Direct tájékoztató központban Pécs belvárosában, illetve telefonon, e-mailen vagy a közösségi média felületeinken.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, jön majd többek között James Blunt, csak úgy, mint Dallos Bogi, és a Keresem a helyem.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, a fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
4: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot. Kapaszkodót kapnak a nyolcadikosok a pályaválasztáshoz. Mozgolódik az Etna, repteret zártak le miatta. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvénymódosítást. Ebben 8 pontban erősítenék a gyermekek jogait és biztonságát. A javaslat csomag alapján egyebek mellett megtisztítanák a közterületeket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, a média szolgáltatóknak pedig szigorúbban kellene szűrni a korhatáros tartalmat. Felgyorsítanák az eljárást a kórházban maradt csecsemők ügyében is. Ha egy gyermek már nem szorul egészségügyi ellátásra, a gyámhatóságnak 8 napja lenne arra, hogy helyzetfelmérést és intézkedési tervet készítsen. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Életét vesztette a 31-es főúton történt baleset egyik érintettje. A súlyos karambol Maglód és Mende között történt. Egy személyautó és egy sódert szállító teherautó ütközött frontálisan. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az autó 38 éves sofőrje a helyszínen meghalt. Egy 3 éves gyermeket újraélesztés után, egy 34 éves nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A teherautó sofőrje könnyebben sérült, de őt is kivizsgálják. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsága kijelentető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerülték az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 0655551155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nácsiptet, Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország

0: legjobb zenék Mixben.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mindaz 5 újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel 5 új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázli, hogy minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grana Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: A családi pótlék emelése is benne lesz a költségvetésben. 100 milliókat róttak ki munkavédelmi bírságként. A csendes barátot jelöli Oszkárra hazánk. Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Alaposan visszaszorította a papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Elítélték a két magyar turista nőt támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. A Csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hú, én ezzel mindig bajba vagyok. Egyrészt most már a megfogalmazás, és már annyira piszik vagyunk, hogy most már... A vénasszonyok nyarát se lehet mondani, indián nyarat se lehet mondani, ugye?
6: Igen, ezek ilyen nagyon mind elfáradtak.
5: Igen, szóval, hogy nem, tehát, hogy mikor van az, amikor olyan érzésed van, hogy nyár van, de már ősz van. Jajan. Az de mikor van hivatalosan?
6: Kérdezzük már meg az újabb, a frissebb generációkat, hogy ti mit mondanátok? Ja, vénasszonyok nyara.
5: Vénasszonyok nyarát nem lehet, ugye, mert nem, tehát nem. Aging van.
6: A szexuális zaklatás.
5: Igen, nyilván ugye indián nyarat sem lehet mondani, ugye, mert akkor mindenféle ilyen, nem is tudom. Jó, tehát a 06 25 55 155, amikor már nem nyár van, de mégis olyan idő van, mint hogyha nyár.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
1: És hát nyilván ezt az egész időjárás történetet azért hoztuk itt rögtön a mix elejére, mert hát pislogtunk kettőt, jobbra néztünk, balra néztünk, az már szeptember közepe van.
2: Igen, és már mínusz 5 van.
1: Hát azért még nem, még nem. Szerencsére, de... De hát igen, azért most már azért a strand törőközőket, meg a strand felszerelést, ezt nyugodtan el lehet tenni. Viszont nyugodtan lehet majd készíteni a táncos cipőket, mert ki tudja, hogy mikor tájt fogunk majd mindenkit megint megörvendeztetni egy jó kis Best FM Night Shift partival, úgyhogy készüljetek, figyeljetek, és hát, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor a Best FM Night Shift profiljainkat Instán és Facebookon mindenféleképpen kövessétek be, lájkoljátok, szívecskézzétek, hüvelykújjazzátok, csillagozzátok, amit ilyenkor kell, jó? Mert ott jönnek majd az információk.

0: És akkor megnyitom az őszi Night Shift Totót, vagy nem is a Bingot, vagy mi a, mindenkit meg végig fogok kérdezgetni, ugye most már azért bőven kampányolnak a lemezlovasok, ugye DJ meg top 100-as szavazás már tart. Szavaz rám. Szerinted ki lesz?
1: Nem tudom. Már annyira folyamatosan változik az egész, tehát így annyira frissül, tehát
0: hát két havonta
1: valaki betör a piacra egy újabb lemezlovas, vagy egy újabb producer, nem lehet tudni.
0: Mondj egy nevet.
1: Nem tudom. Igazából
0: Mátyás
1: én még
0: király,
1: mindig...
0: Nem. Csak úgy bele. Szerintem a Getta, ő volt tavaly is? Azt hiszem, igen.
1: Hát persze, általában most... mindig az első háromban benne van, de hát folyamatosan dolgozik az ember.
0: Igen, azért mondom, hogy ez nagyon erős volt, meg ugye megcsinált ezt a Monolith show-ját, meg háromszor megtöltötte a párizsi stadiont. Szóval azért...
1: Nem lehet elvenni tőle ezeket a sikereket.
0: Igen.
1: Hát ez teljesen megváltozott egyébként ez a lista már. Tehát tényleg annyira, úgy mond a commerce vett át az irányítást, mint nem úgy van, mint régen, ahogy volt.
0: Igen.
1: Hát azért tényleg ott meg, még hát a Sasha, a John Digweed, aztán utána a Trans...
0: Igen, Armin.
1: Mágusok, persze. Az Armin,
0: meg
1: aztán
0: hát most
1: utána...
0: Már tényleg itt most már mozgósítás van, tehát ki tudja
1: hát
0: a rajongókat
1: jobban. IDM. Inkább.
0: Jó, meglátjuk. Jó, akkor én mondok egy David Gettát. Te?
1: Én is azt mondom.
0: Jó, na akkor kíváncsiuk a többiek mit mondanak. Holnap akkor meginterjúvjuk a hangját.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na tessék, azért titkon te is a getta látod, hát azért csak bedobtál egy Justin Bieber dalt.
2: Abban az időben nagyon-nagyon komolyan működött ez a dal.
1: Működik ez még most is?
2: Hogy?
1: Hát követesen játszanád bizonyám. Krisz, nagyon szépen köszönjük, a klasszik végére értünk, úgyhogy jövő hét hétfőn várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új férőhelyek is szerepelnek a krízisprogramban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet, szakítási szándék az Egyesült Királyságban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindítják a gyermekvédelmi krízisprogramot, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és létrehoznak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok megvédésére regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Másfél milliárd forint jut majd a szakemberek képzésére is, jelezte a kormányfő. Továbbra is a gyors hajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózonkoncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg. Mivel változékony idő jön, hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Csak nem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdúbiharban. A pénzügyőrök az M3-as stráda görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit, és találták meg a 2 csomag gyanús anyagot. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. A rendőrség kábítószer birtoklás miatt eljárást indított. Elszakadna az Egyesült Királyságtól Skócia, Észak-Írország és Wales. A három ország miniszterelnökei egy memorandumot írtak alá Cardiffban arról, hogy mindhárom országnak joga van dönteni a jövőjéről. A dokumentum kitér arra is, hogy amennyiben függetlenednek a brit fennhatóságtól, újra csatlakoznának az Európai Unióhoz. A skót kormányfő a következő 5 évben újabb függetlenségi népszavazást szeretne, Észak-Írország vezetője pedig az évtized végéig írná ki a referendumot az Ír-sziget újraegyesítéséről. Északára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha csak annyit mondok, hogy 2001 valószínűleg elsőként mindenkinek a szeptember 11-i terrortámadások ugranak be, pedig hát 2 héttel a 9-11 előtt történt egy másik tragédia is, borzasztóan fiatal, 22 évesen hunyt el Alia augusztus 28-án. Ráemlékezünk ebben az órában majd, Try Again Now.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, elindult a Pussycat Dolls európai turnéja. Másfél óra, 23-24 dal, amelyek között azért nagy példaképek dala is felcsendülnek. Például Britney Spears-é is, mert hát ugye korábban a Pussycat Dolls volt Britney erőzenekara. Most Britney jön, a Stronger-ra itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ugyan volt 3 Wembley koncertjük, meg 9 a Madison Square Gardenben, gondolom azért így is páran lemaradtak a Bon Joviról. A zenekar mindenkit megnyugtatott, na nem arról, hogy majd hamarosan lehet őket élőben pótolni, hanem meg lehet venni ezen koncertek megvágott, megszerkesztett hanganyagát. Have a nice day! A Bon Jovi érkezik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Next FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról. Még mindig folyik a harc a szúnyogok ellen, közeleg a bringás reggeli. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart, egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma. Idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggel, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2017-ben nem csak Fergie és a Black Eyed Peas útjai váltak ketté, de 9 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon, szeptember 14-én jelentette be férjével a színész Josh Duhamel, hogy szintén külön utakon folytatják, mert nem volt ennyire igaz, mert akkor már hónapok óta külön éltek. Nálunk még a Fergie és Black Eyed Peas érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best of a legjobb zenék, hogy mi a közös Beyoncé-ban, Stevie Wonderben és a most érkező Bruno Marsban? Hát az, hogyha valaki szeretne jegyet venni a koncertjeikre, akkor már az online vásárláshoz is sorba kell állni, és amikor az ember azt látja kírva a monitorjára, hogy 143 ezeren várnak előtted, akkor nagyjából lehet sejteni, hogy tuti, hogy nem fogsz tudni jegyet kapni. Jön az Uptown Funk, itt a Best-en!

Best FM a legjobb zenék. 3,5 hónappal ezelőtt jelentette be J.K. a Jamiroquai-ból, hogy már csak a mastering van hátra az új albumból. Azóta sincs erről semmi hír, de legalább egy-két dalt erről a hamarosan érkező nagy lemezről már meg lehet hallgatni a koncerteken. Jön a Kent Heat!

Best FM, a legjobb zenék. Tényleg az AI világában még senkinek nem jutott eszébe az a poén, hogy ez a Sarah Connor mondjuk Schwarzeneggerrel együtt a Terminátor egyik jelenetében szerepeljen, vagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Béremelést kaphatnak a gyermekvédelmi dolgozók, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, a Csendes Barát Magyarország Oscar jelöltje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A Csendes Barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tavaly szeptemberben nálunk is koncertezett Robbie Williams Budapesten, és az európai részét a turnéjának mostanság zárta le. Októberben leginkább Argentinában és Brazíliában lesz látható, hallható, novemberben és decemberben pedig irány Ausztrália és Új-Zéland. Nálunk pedig az órát ő indítja, már is a Rock DJ-vel. Itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenéje.

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.

képen. Beszélhem a legjobb zenék. Először jön egy Salt and Pepper dal, ahol hát pozitív előjellel értekeznek az urakról. Aztán meg egy dal, ahol Meredith Brooks abszolút negatívan értekezik saját magáról. Waterman most, aztán pár dallal később Meredith Brooks és a Bitch.

Best of a legjobb zenék, a most érkező dal eredetije, 1998-ban két Grammy-díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Anthony Kiedis, a Red Hot Chili Peppers énekese, dalszerzője. Nyilván nagyon jól tudja, hogy a most érkező dal pontosan melyik hídról is szól, hiszen ő írta az Under the Bridge-et. De azt mondta, hogy azért nem akarja pontos helyet megnevezni, mert nem akarja, hogy a rajongók és a turisták elkezdjenek oda özönleni és feldúlják a helyek életét, ami persze nem gátolta meg a rajongókat abban, hogy egy kis nyomozásba kezdjenek. És hát arra jutottak, hogy ez valószínűleg Los Angelesben a MacArthur Park környékén lévő kis gyalogos aluljáró lehet. Under the Bridge, jön a Red Hot Chili Peppers, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nemes egyszerűséggel odatrössentett. Ez is egy vélemény. Jön a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És vannak, akinek Fergivel ellentétben ez a nap nem a szakításról, hanem az egybekelésről szól. Például Gwen Stefani 2002-ben ezen a napon házasodott össze első férjével Gavin Rossdale-lel, akivel aztán 14 évvel később elváltak, de ez egy másik történet. Eve-vel érkezik hamarosan, és a Let Me Blow Your Mind-dal, ATB és a Fields of Love után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok, az Insta ma is dobott egy csontot rám.

Best FM, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betétdalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmondi Artubak.

Best FM, a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint ahogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Reach Out for the Sunrise, és persze a

Best FM a legjobb zenék, akik álmatlanságban szenvednek. Hát gondolom, ők most még nem mennek aludni. Maradjatok itt velünk nyugodtan a Besten, én viszont megyek, mert én nagyon elfáradtam. Ennyi volt már a hétfő és a Night Shift. Holnap kedd, ami azt jelenti, hogy a funkinak szentelünk majd 120 percet. 6 és 8 óra között a legjobb funky zenéket fogjuk mixelni DJ Hangyával, keddi rezidensünkkel együtt a 90-es és a 2000-es évekből. Úgyhogy a fate lesz jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is a fact? Should truly be a reason for us to change.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára vármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

csak úgy lesz.